0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: nyugodt, békés sziget az internet tengerében. Relax.
1: Tu me dis

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Bazen. Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: most velem jól vigyázz.
1: Itt velem jól vigyázz.
2: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
3: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
2: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
3: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.
1: Csodálatos műjéghája csaloga. Ide-oda cikázom a párok között, villogó korimon. Válcámon kínálom a filtold és a frissítő drazsét. Füllet éjszakán mentol illatszám.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n. Exciting. Huh.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Nektarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: vásár, nincs itt mással.
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

You know what it means, rock.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorárkívuma.
0: Keresse weboldalunkon az

0: per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptorisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptariznia.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: jegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre felmutatni.
1: Minden idők legnagyobb slágereit a poptarizer.hu-n.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Fodor János.
1: Ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este.

0: zene, gondolat, érzelem. Csak egy műsor Fodorral, de én is hallgatom. Fodorok.
1: Hát, hogyha itt van, akkor minden jó. Köszönöm szépen.

Igen, Fodor János vagyok, és a Fodrok című műsor szól a poptarisznyásoknak és a Rádió B-s hallgatóinak, lévén, hogy sok-sok éve már ez egy közös műsor. Kicsit rekettesen, kicsit náthásan szólok én most önökhöz, de nem fogok nagyon sokat beszélni, annál is inkább, mert egy időutazásra invitálom önöket. És akkor, amikor a 60-as évek elején jártunk legalábbis, akkor hát én még biztos csak nagyon kevesekhez szóltam lévén, hogy talán iskoláskor voltam épp, hogy első, második osztályos, ki tudja már. A 60-as évek elejéről beszélek természetesen, de a 60-as évek zenei az évtized végéig szólnak, és én ezekből válogattam ma. Remélem, hogy sokak örömére. Kezdjük hát, jó? Brenda Lee.

van egy olyan érzésem, hogy jó, hogyha egy kicsit lelassítom az időt, hogyha stoppot mutatok, hogy lassuljunk, inkább a régmúltra figyeljünk, mert az, ami itt az elmúlt napokban történik, hát az valami őrületes sebességgel, hihetetlen becsapódásokkal és érzelmi hullámokkal történik. Elindult valami ebben az országban, amiről nem tisztem itt ebben a műsorban beszélni, kerülöm is, de az biztos, hogy alig ismerek olyan embert, aki ne a hírekre koncentrálna, ne arra figyelne, hogy kinek a kezén kattan a bilincs, szóval, hogy mi lesz itt, vagy mi van itt. Úgyhogy jó is, hogyha egy kicsit most lassítunk, és egészen visszautazunk a 60-as évekig.

Szép jó estét kívánok mindenkinek, aki most kapcsolódott be az adásunkba, annak is 16 perce szól a Fodrok című műsor 2026. 9. hó 29-én. Szeptember vége felé járunk, csodálatos, nyugodt, békés idő van, de hát ez csak az időjárásra vonatkozik. Jó lehet elviselném, hogyha nem lenne ennyire jó idő, és végre esne az eső, mert nagyon nagy szükség lenne arra is. De ne legyünk elégedetlenek, örüljünk annak, ami van. Például annak, hogy a 60-as években már játszott a négy gombafejű.

napokban olvastam, hogy egy új Beatles film készül, és nagyon érdekes, hogy a négy férfi, a négy fiú külön-külön mesél arról, ami talán így összeáll egy egészé. Hallatlanul izgalmasnak ígérkezik, kíváncsi vagyok. És hogyha már film, akkor annak is örülök, csak úgy csendben mondom, hogy nem sokára megnézhetem én is a Queen együttesről szóló koncertfilmet, ami által szenzációsan van keverve, és egészen félelmetesen jó a hang ebben a moziban, vagy a hang is. De hát menjünk tovább, azaz még mindig lépegessünk visszafelé időbe, és hát persze este van már, miért ne szólhatna a következő két dal is a szerelemről, mert hogy a 60-as években is szerették egymást az emberek. Ez egy csodálatos felvétel szerintem. Sose felejtem el, hogy nem sokkal a Danubius rádió indulása után éjszaka minden csütörtökön este 10-től éjjel 2-ig ott ültem. Szóval, hogy akkor erre a dalra sikerült valamilyen jókat mondanom, hogy sokáig hallottam sokaktól vissza, hogy hely, ez jól volt.

most nem mondom el, hogy milyen, amikor egy férfi szereti a nőt. De azt elmondom, hogy már a 60-as években is mindent tudtak ezek a zenészek, mindent elénekeltek, ami elénekelhető volt, és annyira tökéletes volt akkor is a világ, mint amilyen tökéletes egy szerelem, egy ölelés. És hát a most következő dal, ami szintén a 60-as évekhez kötődik, bizonyítja, hogy micsoda forradalmi időket éltünk abban az évtizedben, és hát lezajlott egy szexuális forradalom is, és amikor a rádiókban ez a dal először fölcsendült, akkor hát bizony sokan felbonták a szemöldöküket, még többen örültek, és én azt gondolom, hogy azóta is ott van a legjobbak között.

egészen hihetetlen, hogy egy sóhaj, egy levegővétel mennyire erotikus tud lenni, hogy úgy született egy csodálatosan szép, igen, erotikus, szerelmes dal, hogy tulajdonképpen csak a levegők voltak. Nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt fokozni, vagy legalábbis tovább menni zenében, zeneileg, arra gondolok most persze. No, nem a kielégülés útjáig, csak hogy hogyan folytassuk, mert ez a dal, ez a duett, ez tökéletes, hibátlan. Nem csak a múltat idézi, hanem a jelent is, remélem nagyon sokaknál. De hát menjünk tovább, mert a 60-as évek zenében azért van még szép, van még izgalmas, van még olyan, ami csak neked szól.

Időutazás. Louis Armstrong csodálatos dalát hallottuk, és hát tényleg csodálatos az élet. De hát minek magyarázzam, ezt mindenki így éri meg. Mindenki szeret élni. Egyébként azok is, akiknek nem olyan jó az életük. De hát ez így van rendjén. Így kerek a világ, ahogy mondani szokták. Szóval önök a Fodrok című műsort hallják, és a 60-as évek zenéi közül válogatok ma. Hát lesz olyan, amit szeretnek, lesz olyan, amit talán kevésbé. Minden esetre egy izgalmas évtized volt zenei értelemben, és arról nem beszél, hogy mi minden történt abban az évtizedben. Hát gondoljanak csak vissza. Lapozzák fel, hát már nem kell lapozni se, csak ugye számítógépet vagy a telefont kattintgatni. Szóval keressenek rá a 60-as évekre, hogy mi minden történt a tudományos életben, az űrkutatásban, a politikában, milyen háborúk voltak, hány halottal, és milyen csodálatos találmányok. A 60-as évek egy hihetetlenül izgalmas évtized volt, hát zenei értelemben is természetesen. Úgyhogy folytassuk is zenéjünk tovább. Ezt a dalt például lefogadom, hogy szinte mindenki ismeri, aki ezt a műsort hallgatja.

0: Maximum 10 pont. Ön hányat ad? Fodrok kedesténként.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És pénteken, pedig majd a Rádió Bézsán, de korai még a pontozás, csak jelezni akartam, hogy hol figyeljenek, hogy meg tudják majd a végén mondani, hogy tetszettek-e ezek a zenék, amelyek a 60-as évekbe vezettek. És vezetnek továbbra is, mert ma este végig csak azok közül, a dalok közül választok, amik abban az évtizedben jelentek meg. De mielőtt megyünk tovább zeneileg, legalábbis hadd mondom el, mert azért néha szoktam egy kicsit magamról beszélni, hogy Mester Ákossal találkozom nem sokára, megbeszéltem ma egy rendezvút vele, aki tulajdonképpen engem felvett a Magyar Rádióban, amikor annak idén oda jártam egy ilyen riporteriskolába, ahová nagyon sok ember felvételizett, és nagyon keveset vettek fel. Nem is tudom, hogy nem mindegy, sok száz közül egy tucat se talán, aki oda járhatott, és aztán így kerültem én Mester Ákoshoz, aki azt mondta nekem akkor, hogy figyeljen, Jánoska, azóta én is János bácsi lettem. Fölveszem magát, ha akarja, de először is kevesebb lesz a fizetés, akkor én már egy éve tanítottam. Másodszorban én egy fél év múlva, egy év múlva maximum úgy elzavarom magát, ha nem bálik be, mint a sic. Így is vállalja? Hát mondtam, gyerünk. Így keveredtem én a mikrofon mögé, és örülök neki, hogy még mindig itt vagyok, és most, amikor találkozom vele, telefonon beszéltem vele, kérdeztem, hogy van, mint van, és mondom, hogy mi az, ami változott. A egészségügyi állapotod nem érdekel, mindig fáj persze valami. Azt mondja, egy dolog változott. Azt mondja, még mindig kíváncsi vagyok, de már nincs közlési vágyam. Már nem akarom mindenkinek elmondani. Már senkinek sem akarom elmondani. Figyelek a világra, még kíváncsi vagyok, de elmúlt a közlési vágyam, és akkor én arra gondoltam, hogy nálam ez mikor fog elmúlni. És bizony, néha én is úgy érzem, hogy jobb hallgatni, vagy csak zenélni. Teszem azt hozzá, hogy persze én a Rádió Bézsben igen sok műsort készítek közben, tehát elég gyakran beszélek is. Itt ebben a műsorban azonban egy kicsit ma legalábbis visszafogom magam, és tényleg próbálok én is a zenére figyelni.

Hát régi felvétel volt ez is, de talán azért simogatóan jó volt hallgatni ezt is. Szóval, hogy ki volt Mester Ákos, hát gyorsan elmondom át, hogyha fiatalabbak is vannak közöttünk, vagy akik annak idején nem hallgatták a Kossuth Rádiót, ő a Krónika rovat vezetője volt akkor, amikor én oda kerültem a 70-es évek elején, és aztán a 168 óra, a legendás 168 óra főszerkesztője lett Ipper Pál után, és azután a 168 óra című lapnak, és ő volt a főszerkesztője. A legnagyobb érdeme azt hiszem az volt, csak így most bevillant, hogy elmondom, hogy képes volt olyan emberekkel körülvenni magát, akik legalább annyira okosak voltak, mint ő. Ez egy nagyon-nagyon nagy érdeme volt, és egy nagyon erős csapat volt akkoriban körülötte. Jó főnök volt, úgy emlékszem vissza, jó műsorokat készítettünk. Persze lehet, hogy az idő megszépít sok mindent, nem tudom. Minden esetre 60-as évek zenéje változatlan továbbra is.

0: Obi und Farin.
1: Geh nach Haus, deinem Mann geht es schlecht.
2: Geht's ihm schlecht?
0: A 60-as években Németországban, nyugodt Németországban igen hallgatott előadók voltak.
1: Ich bin hier.
2: Noch

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptarisznya.hu.
1: És a rádió B-sem. Hát van úgy, hogy az ember fia hibázik, vagy hibázik. A kettő nem ugyanazt jelenti, most az utóbbit követtem el, nem olyan régen, mert egy gyönyörű szép dalra hát rábeszéltem, beletrolkodtam. És arra gondoltam, hogy jóvá teszem ezt a hibámat, és néma csendben maradok, miközben újra lejátszom a dalt, úgyhogy alatta meg nem szólalok.

Food Rock című műsort hallja, Cliff Richard énekel. Egy órája játszom a 60-as évek zenét, és bőségesen van annyi, hogy még a következő órában is a 60-as évek zenéhez nyúljak.

talán alkalmas az idő arra, hogy az emlékezetükben kutakodjanak, mi volt akkor, hogy volt akkor, vagy lehet, hogy egy fényképet is találnak, ki tudja, vagy egy régi

Mire emlékszik a 60-as évekből? Mi az, ami most beugrott? Az Esti Hírlap, a Kőrút, egy szilveszter? Mi az, ami eszébe jutott?

Ricsivel Lenszót hallottuk. És hát meg is írhatja, hogyha a kedve úgy tartja, hogy mi jutott eszébe a 60-as évekből. Volt olyan emlék, ami most úgy bevillant. Lehet, hogy épp a szülői ház, a mama szoknyája, vagy a nagyszülő, vagy a társbérlet, amiben akkor laktak, ha úgyhan ott laktak. Abban az időben bizony volt még, nem is kevés, még hármas, négyes társbérlet is. Emlékszem, a Garibaldi utcában lakott nagyanyám, 6-os társbérlet volt. 6-an. 6 család. 1 konyha. Igen, és még én is laktam társbérletben anyukámmal, meg az öcsémmel. Hát vannak emlékek. A közért, ahol még üvegbe adták, vagy kannába mérték a tejet, meg a kakaót, a friss kifli illata, a 280-as kolbász, nem tudom, ez most miért villant be, de volt ilyen, a hentes. És hát a fagy is, a medve úr, igen. 50 fillér volt egy gombóc, úgy emlékszem. Szóval a 60-as években járunk, ma csak olyan zenéket játszottam le eddig önöknek, ami a 60-as években született. És hát így szándékozom folytatni is. A Shadows együttes jön.

Milyen... Milyen jól szólt ez már akkor is. De hát Argentina után haladjunk, menjünk tovább, és hívjunk még elő zenei emlékeket legalábbis.

csak a szüleim és a nagyszüleim elbeszélésére tudok támaszkodni. Fiatalabb vagyok még. De hát az említett 50 filéres fagyi, a kannába mért tej, a 360-as kenyér és sok minden más eszembe jut, de csak közvetve. Persze a zenei élmények. Köszönöm a beírásokat!

Maria, Maria. Hát van más hasonló címet viselő dal is, de azt hiszem az nem a 60-as évekből való, minden esetre ez is egy érdekes felvétel volt. Lassan-lassan másfél órája leszünk együtt, és hát jó néhány, nem is számoltam meg, hogy eddig hány dalt hallgattunk, de ugye nagyon érdekes, hogy a 60-as években még a 3 percet is a legtöbb dal nem érte el hosszúságban. Volt egy iratlan, vagy hát egész biztos, hogy iratlan szabály, talán a rádiók követelték ezt meg, hogy ne legyen 3-3,5 percnél hosszabb egy dal, és hát bizony, hogy nézem a felvételek hosszát, mindenki tartotta magát ehhez az ökölszabályhoz. Ma meg már van, hogy 10-12 percig is szól egy dal, de a 4-5-6-7 perc is igencsak gyakori. De hát a 60-as években mondjuk a 3 perc 16 másodperc, ami most következik majd, az egy kifejezetten hosszú dalnak számított. Kilimandzsáró ez a felvétel címe.

minden esetre múltat idéző dalok, a 60-as évekből valók, 2026-ból. Emlékszem az ezredfordulóra, a századfordulóra, milyen szorongással vártuk, hogy mi lesz a naptárakkal.

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptaliznya.hu-n.
1: És a Rádió Bézsen.

0: ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És pénteken a Rádió Bézsen. Az órára nézek, azt látom, hogy itt az ideje, hogy értékeljék a mai műsort, ha a kedvük úgy tartja legalábbis. Nekem minden esetre egy visszajelzés, hogy érezték magukat. Na jó, jöjjön akkor a 60-as évekből még egy kevésbé ismert dal.

Tomi Edwards, dalával búcsúzom a Rádió Bécs hallgatóitól. Köszönöm szépen, hogy rám figyeltek. Egy hét ma ismét lesz Podrock a Rádió Bécsen is.

És akkor most már a most következő két dal csak a poptalisznyásoknak szól, és hát én el is búcsúzom, legyen egy izgalmas, nyugodt éjszakájuk egyszer, ez így nem jó. Nem, legyen egy izgalmas éjszakájuk és egy nyugodt ébredésük. Ez így lenne jó. Köszönöm a figyelmüket. Fodrok egy hét múlva ismét, remélem legalábbis. Minden jót!

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya Poptarisznya.

Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.